ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétósó Bétót Lászlóval.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Rádió Bézs hallgatóit is. Az Eruption együttes egyik klasszikusával. Ez a Go Johnny Go és az

volt az Eruption és a Go Johnny Go. Annak idején Amerikában két fiú csapat küzdött egymással, na meg a közönség kegyeiért. Az egyik volt a Jackson 5, a másik pedig az Osmond, hogy éppen kinek a dala volt fenn a slágerlistán, ezt nem lehetett előre sohasem kiszámítani. Egy biztos, hogy az Osmondsból többen énekeltek szólóban, mint a Jackson 5-ból, és mégis a Jackson 5 Michael Jackson jóvoltából tulajdonképpen lett a number one a nagy küzdelemben. Most az Osmonds következik. Pontosabban Jimmy Osmond. Ő volt a legkisebb az Osmondsban. Ez a Long Hair Love from Liverpool.

Ez volt a Long Haired Lovers from Liverpool és Jimmy Osmond. De most jöjjön az igazi nagy Osmond, az a dal, amely az egyik legnagyobb slágerük volt annak idején, és ez nem más, mint a Crazy Horses.

0: Ez volt az Osmond nagysláger, ez volt a Crazy Horses. Nem akármilyen koncertfelvétel következik az elkövetkezendő percekben, hiszen a színpadon együtt Chuck Berry, Julian Lennon és Keith Richards, a dal pedig nem más, mint a Johnny B. Good.
1: Julian Lennon to do Johnny B. Good. Come on, Julian. And he like his power.

0: Chuck Berry és Keith Richard. Ez volt a Johnny B. Good. Egy újabb ritkaság, Ray Kanifék játszották azt hiszem az eredetét, de megtetszett nagyon Pat Boone-nak, és Pat Boone is elénekelte azt a dalt, amelynek címe Timey Kangaroo Down Spot. Pat Boone énekel.
1: Somewhere out on the plains northeast of Adelaide there's an old Australian stockman lying dying. And he gets himself up on one elbow and he turns to his mates all gathered around him and he says, watch me wallaby's feet, mate, watch me wallaby's feet.

0: 1961-ből ez volt a Shadows, és ez volt a Guitar Boogie. Együtt a Rádió Bézs és a
1: Poptarisznye.hu
2: Beto Show.
3: Listen to my radio.
0: Peppino di Capri. Ez a Roberto.

Peppino di Capri klasszikus a forgott az elmúlt percekben, ez volt a Roberta. Most pedig egy magyar banda, egy slágeres volt, de ez viszont nagy, és maradt az utókor számára is. Ez a Fanfan. Hé, várj! Kimaradtál?

0: Hé, várj, kimaradtam a szerelemből. Ez volt a Fanfan. És ez már az Emergency House.
1: Jó, de hát akkor
0: ez legalább szex.

Ez volt az Emergency House, és az Ez legalább szex. 1977. november 25-ét írunk. Akkor készült ez a felvétel. A színpadon a Color együttes. 3 milliárd év.

0: 1977 a Panopticum című album, az egyik legjobb koloralbum, bár nem nagyon beszélünk róla, hiszen jöttek a további dalok, jöttek a további slágerek. Most pedig egy olyan felvétel következik, ami azért ritka, mert gondolkodtam, hogy azóta össze lehetette volna hozni a politikai élmezőny, függetlenül, hogy ellenzéki vagy kormánypárti arra, hogy beüljenek a stúdióba és énekeljenek. Egykoron ez sikerült, méghozzá Fialának köszönhetően, hogy ezek a politikusok bejöttek igaz nem egyszerre, külön-külön-külön sávra felénekelték, aztán összekeverték a dalt. És bizony a dal nem más, mint az első pofon.
1: Én a szívemet adtam.

0: poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
1: Jó szórakozást!
2: Tu me dis

0: Szereti a Podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a Podtarisznya.hu.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Pop tari snyepot
1: ho. Nem emlékszel?

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznia.hu, a Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

fér bele, csak a fele. Nem fér bele, csak a fele. Nem fér bele, csak a fele. Nem fér több már belefele. Nem fér bele, csak a fele. Nem fér bele, csak a fele. Nem fér bele, csak a fele.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

29-33 fok között alakul majd a hőmérséklet, hát akkor a jövő hét vége, az talán akkor már mindenféleképpen megint elhozza a nyarat. Hát szóval, ami a továbbiakat illeti, említettem, hogy sorsolni fogunk. Nagyon sűrű a program, mert hogy hát 10-kor nagyon remélem, pláne a foci VB miatt is, hogy tudunk szót váltani Károly Józsi szakértőnkkel, akkor utána 10:30-kor Szőke Viktória lesz vendégünk, aki egyébként szervezője, és ki fog derülni, hogy milyen az a Be Together Fesztivál. Nem Budapesten, hogyha jól emlékszem. Ezt megbeszéljük, mert nagyon érdekes, van ott minden, bulitól kezdve a jogáig. Tehát ez 10:30-kor. 11:45-kor nagyon remélem, hogy tudok néhány percet beszélni Csárdi, valaki éppen vidékre indul, gondolom fellépésre. Hát aztán 11:00-kor szokás szerint Dénes, és aztán 11:45-kor körülbelül, akkor Berettyóújfalu, és Stuttgartot sem felejtem el, de egy kicsit ott később lesz, majd olyan 11:30 előtt néhány perccel, mert akkor így még mindent el tudunk már, amit lehetséges elmondani, mert mondom, hát én ezzel nem mondok semmi újat, hogy természetesen a futball VB-vel minden tel is tele, és én azt hiszem, hogy már most azért megelőlegezhetünk egy-két dolgot, már

mármint itt a futball VV-vel kapcsolatban, mert hogy már is olyan dolgok láttak napvilágot, amik hát enyhén szólva túlmutatnak egy kicsit a, hát a bulvár sajtón is, mert most már azt is rebesgették, hogy tulajdonképpen nem is Shakira volt, hanem csak egy áll Shakira volt, aki lezavarta mint egy negyed óra alatt Bocellivel a nyitányt, tehát a dalt, a foci BB nyitó meccse előtt, és hát aztán hát itt is már mindenféle megjelent, és meg azt hiszem, hogy több volt a piros lap a nyitó meccsen, mint a gól, de hát ezt sajnálom, közben csönd a telefon, de hát ezt nagyon sajnálom. Ezt most nem tudom fölvenni, Popovics Lászlót se, de majd utána mindjárt vissza fogom hívni, mert csak egyszerre három felé tudok figyelni, de ez már a negyedik volt. Hát szóval aztán az is már kiderült, még a múlt hétre vonatkozóan, hogy vizsgálatot indított a magyar-kazak foci meccsen lezuhant kamera ügyében az érintett, és mindenféle összegek is napvilágot láttak, hogy mennyi volt egy sör, vagy mennyibe kerül egy sör. Szóval ezt még azért elmondom, és nem fogom lejátszani azt most, hogy lögd ide a sört, de azt mondja, hogy a jegyárak magasak, a szállásárak magasak, és a stadionban is rengeteg pénzt lehet elkölteni, mert hogy egy nagyjából fél literes sör ára egyes stadionokban akár 18-19 dollár is lehet, hát így napi árfolyamon ez olyan 5500-5800 forint lehet. Aztán egy ilyen margarita koktél az 29 dollár, vagyis kb. 9000 forint. Egy kis üveg víz nagyjából 5 dollár, tehát 1500 forint kb. És egy kóla pedig ennek a duplája. Na most, hogyha ezt átszámítjuk, hogy egy kis üveg sörvíz nagyjából 5 dollár, vagyis 1500 forint, én ezt azt mondom, hogy egyáltalán meg lehet venni, mert mindenféleképpen, hogyha összehasonlítjuk azzal, hogyha ennyi egy kis üveg víz, akkor bizony, hát idegenforgalmi helyeken nálunk Magyarországon is elkérnek ennyit, és ha ott 5 dollár egy víz, akkor nálunk meg 3000, meg 4000 forint egy lángos, szóval nem kell azért a falnak menni ezektől a nagyszerű árrésektől. De hát a nyitó ünnepség, ahogy említettem, majdnem tökéletes kezdés volt a nyitó meccs, és hát az, ami mindenféleképpen itt még, hát hogy is mondjam, csak említésre méltó, hogy több volt a piros lap, mint a gól a világbajnokság nyitó meccsén. Na, megyünk akkor tovább, és nem sokára sorsolunk. És természetesen Stuttgartot sem hagyom ki, de ezúttal kb. 11:30 előtt néhány perccel tudunk majd eszmét cserélni.

Ő egy lady, nem akarom nagyon megszakítani Tom Jones nagyszerű felvételét, de most kaptam telefont Popovics Lászlótól, aki nem itthon van, hanem dolgozik. Nyugodtan elmondhatom, hol Esztergomban, mert ott nagyon sokat kell helytállni, és nem csak itthon, úgyhogy mindjárt befejezi Tom Jones, és nem 9:50, hanem most fogom fölhívni, hogy sorsolunk.

0: És akkor egészen pontosan 9 óra 15 perckor már is itt van a vonalban Popovics László kollégám. Szép jó reggelt kívánok, remélem nem zavarjuk meg a reggelidet a szállodában. Na, halló, halló!
1: Szia Dombi, üdvözlőlek téged is, és a hallgatókat is. Visszakavanyúlóan dolgoztunk, és ezért aztán úgy döntöttem, hogy itt alszom inkább, mert nem biztos, hogy haza tudtam volna vezetni.
0: Értem.
1: És akkor a szobában mennem a reggel, és azt ugye 10 óráig kell elkövetni.
0: Így van.
1: Azért aztán jól előre hoztuk ezt a sorsolást.
0: Nem baj, akkor az már is elkezdjük a sorsolást, és amikor ugye nem talált el senki, vagy egy-kettő, de most a Magyarország-Kazaksztán múlt heti 3-1-es végeredményét eltalálták 8-an, és akkor már is erőveszem a papírt, és gyorsítunk. Ezúttal most azt találtam ki, hogy legyenek országok. Na tehát akkor azt mondja, mi legyen? Irán, vagy pedig Szlovákia? A bennmaradót mondod, vagy mindig megkérdezem, a bennmaradót, vagy a kiesőt mondod? A bennmaradó. Tehát akkor Irán vagy Szlovákia? Bennmarad Szlovákia, akkor rendben van, akkor Iránt kihúztuk. Akkor jön a következő, azt mondja, hogy Kamerun, vagy pedig, mit tudom én, mondjuk legyen Franciaország.
1: Kamerun, vagy egy másik.
0: Jó, akkor bennmaradt Kamerun, és akkor Franciaországot azt kihúzom, Kamerunt meg megjegyzem, így, és akkor azt mondja ezt kihúzva, akkor megyünk tovább. Svédország vagy Paraguay?
1: Maradjon már Svédország.
0: Bennmaradt Svédország. Jó, Paraguay kihúzva. És akkor most még van, azt mondja, hogy most 6-nál tartunk, 7-8. Tehát Románia, vagy pedig Jemen. Maradjon bent.
1: Mondjuk Jemen.
0: Jemen. Jó, akkor Romániát kihúztam. És akkor ezek szerint bennmaradtak 4-en. Akkor kezdjük azzal, hogy Kamerun, vagy pedig Jemen.
1: Maradjon mondjuk Kamerun.
0: Kamerunben maradt. Igen. Akkor hol tartunk? Akkor a Jemen kihúzva, és akkor a másik kettő pedig volt, ugye Jement kihúztuk, akkor melyik maradt bent? Ja, igen, igen.
1: Ha mondod, mik vannak, akkor lehet, hogy még emlékszem.
0: Szlovákia, Szlovákia maradt bent, és én is fáradt vagyok. Jement húztuk ki, ugye? Paraguay. Mondom a kiesőket. Tehát Irán, akkor Paraguay, Románia, Franciaország, Jemen, és akkor Szlovákia, vagy pedig Szlovákia, vagy pedig
1: Kamerun esetleg?
0: Kamerun.
1: Maradjon benn mondjuk Szlovákia.
0: Bennmaradt Szlovákia. Jó. És akkor Kamerun, ő pedig kiesett mindenféleképpen. Jó. Jemen, igen, ő volt Jóska. Jó, akkor én maradunk a Szlovákiánál, és akkor azt megmondjuk, hogy ezúttal Sárkány Ferit húztuk ki, majd kiderül, hogy akkor hogy fog ő hozzájutni vidéken a nyereményhez. Meglátjuk, de amíg itt vagy ez 20 másodperc, akkor elmondom. Irán volt Ibolya Stuttgartból, Kamerun volt a Kubát familiából Kata, Sárosi Ági volt a Svédország, Petra volt a Szamos Marcipánból Paraguay, Réka a Patikából Románia, Feri Franciaország pedig Beletyó Újfaluról, és Jóska pedig volt Jemen. Na hát akkor Sárkány Feri.
1: Hát
0: akkor gratulálunk neki. Nagyon szépen köszönöm, hogy besegítettél, mert gondolattorlódásom volt. Rendben, akkor vigyázz magad, ja, jó étvágat a reggelihez, és akkor beszélni fogunk mindenképpen. Köszönöm, hogy itt voltál. Szia, szia, minden jót.
1: Mi fáradtak, tartsunk össze, ahogy szokták volna mondani.
0: Így van, ez van, mi fáradt.
1: És gratulálok a győztetni.
0: Jó, na köszönöm, akkor hajrá, és jó étvágyat. Szia.
1: Köszi. Szia, Dombi.
0: Szia. Hát akkor megtörtént a sorsolás, és akkor mindjárt megyünk tovább természetesen. Egy kicsit előbb fogom hívni a többieket, mert akkor így mindig egy kis időt tudunk spórolni.

0: Akkor itt a Fügy koncertnek a vége, a kapcsolás megvolt, a vonalban Perec Gábor, szép jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm a gyors hívást, és remélem jól is halljuk egymást, halló.
1: Halló, szép reggelt kívánok minden kedves hallgatónak, Gábornak, és nagyon jól halljuk egymást, igen.
0: Akkor helyre tesszük a dolgokat. Hát akkor ezek szerint Gábor hallotta, hogy a múlt héten kit sorsoltunk ki, majd valamikor biztos bejelentkezik Sárkány Feri is egy fél mondatra, és akkor majd megbeszéljük, gratulálunk. Én elmondtam azt is, hogy 8 találat volt, magyar-kazak, 3-1 volt. Érdekes meccs volt, de már éppen mondtam itt a műsor elején, most kezdik vizsgálni a ledőlt kamerát, meg mindent. Hát ami pedig a mai tippet illeti, először is kérem a tippet, aztán még egyet-kettőt mondok. Holnap vasárnap lesz Dallasban a Hollandia-Japán mérkőzés. Na, mit szól ehhez? Este lesz, ugye?
1: Igen, este 10 órakor lesz szerintem, igen. Piszkor lesz a Hollandia-Japán. Hát én egy 2-1-et tippelek el a meccsre.
0: A hollandoknak.
1: Japánok is nagyon jók, ugye, ők is előkerülően vannak a világranglistán, a hollandok, és ugye most meg kiderül, hogy készültek fel a VB-re. 2-1-et tippel.
0: Igen, én azt már be is írtam, és akkor hát meglátjuk, de mielőtt még itt a VB-re kérdeznék, akkor csak egy mondatot, hogy mi újság van Zalaegerszegen. Mármint hát, a focit illetően.
1: Igen, ahogy beszéltük a múltkor is, én ugye említettem, hogy hát valószínű, hogy mennek utána, aznak meg is jelent ugye a sajtóban, hogy a vezetőedző is megy, a Bukarest edzője lesz, és ugye meghatározó játékosok is, valószínű, hogy mennek vele, mert gondolom a ottani klubvezetővel vállalta szerintem még visz magával embereket,
0: úgyhogy
1: még elég bizonytalan ez, hogy ki megy, ki marad. De én úgy gondolom, ez a vezetőség, aki most van az Eténél, az meg fogja ugyanúgy oldani, mint ugye a bajnokság előtt, amikor temettük a csapatot, hogy most mi lesz a legerszegen. Szerintem ezzel a koncepcióval mennek tovább, és fényes jövőzött áll az Eté. Remélkedjünk. Ugye változtak itt a helyzetek, itt már beszéltük itt a szponzorok.
0: Igen.
1: Ez egész magyar bajnokságra vonatkozik ez. És aki meg tudja majd oldani saját maga a sorsát, annak sikerülni fog, de ilyen külső segítségek szerintem nem lesz neki a következő szezonban. Én úgy gondolom.
0: Az valószínű, de hát mindenhol ez van, a Újpestnél is, akkor árulják megint a videótont, meg a megint OTP Bank liga lesz, és nem Fiz liga, mert megállapodott az OTP Bank megint, úgyhogy érdekes, de úgyis mindenki NB1-et mond. Na most, ami pedig a világbajnokságot illeti, véget ért a nyitő mérkőzés, ugyebár, hát azt írták, hogy lagymatag volt sokszor a játék, de kiállításban nem volt hiány, mert 3 piros lapot osztott ki a bíró a Mexikó-Dél-Afrika 2-0-ás mérkőzésen. De hát itt nagyon érdekes, mert volt, ahol visszavonták a sárga lapot a VAR miatt, és hát szóval a Mexikó ugye 2-0-ra nyert, de a végén már csak 9-en voltak dél-afrikaiak, úgyhogy érdekesen indul, és a korábbiakban mondtam, hogy állítólag, persze én ezt nem hiszem el, hogy negyed óra alatt a nyitány, már úgy értem a zene, hogy lezavarta Shakira meg Bocelli, és akkor már megjelent a bulvár sajtóban, hogy nem is Shakira volt ott, hanem egy áll Shakira. Szóval ez sajnos, illetve nem sajnos, hanem így megy, és akkor még egy, nem tudom, látta-e a magyar szakértőnek mondott Dragóner Attila a VB kommentátori szerepét? Nem.
1: Igen, azt csak földobta a közösségi videó, nem néztem végig.
0: Én sem.
1: Láttam, hogy valami
0: balhé volt.
1: Volt azzal, hogy nyilatkoztak ott a stúdióban, nem hallottam, tehát én nem akarok.
0: Akkor én még csak annyit mondanék, hogy Dragóner Attila ilyen szexista megjegyzéseket tett, és akkor olyanok, hogy a nők most elképesztően rossz helyzetben vannak, mármint mert 5 hétre, vagy nem tudom mennyi időre a férjüket elvesztik, meg mit tudom én, és a Berkesi Uci többször is beleszólt, és kikérte magának, és a nők is nézik a futballmeccseket, mondta, hát ő neki meg el is hiszük, mert ő focizott, meg válogatott is volt a Berkesi Judit. Úgyhogy helyre tette teljesen. Én se tudtam belenézni, csak egy pillanatra, de mondom, elképesztő volt, amit a Dragóner ott össze-vissza beszélt mindenféle hülyeséget. Hát sajnos, mert megint mi vagyunk az okosak. ugyebár a magyarok.
1: Igen. Hát sajnos nem ilyen, ugye, és ugye a tévé is, meg az internet olyan, hogy nem felejtezünk, ezek több maradnak ezek a nyilatkozatok, és ugye ilyen mémé válnak, tehát későbbiekben is ugye visszakereshető, és ugye most sokan mosolyognak ezeken a történéseken.
0: Persze.
1: Hát mondom, nekem fölött az a net, és ott láttam, de nem tudom, nem néztem végig, de most is figyelem meg fogom nézni.
0: Egyébként a fél időben már a kínos párbeszédek után elnézést kért, hogy hát félreérthetően fogalmazott. Na most hát ez rendben van, hogy elnézést kért, de hát azért. Na jó, hát akkor ez csak úgy mellékesen, de nem mellékesen mondtam. És kész. Na hát akkor egyébként érdekesen alakul, és aztán nem tudom, azt hallotta, de én direkt mondtam, hogy milyen árak vannak, és akkor itt mindenki csodálkozik, hogy 5000 forintba kerülhet, mit tudom én, egy sör, meg ilyen. Na jó, hát nálunk meg egy lángos, szóval akkor itt nem tudom.
1: Hallottam a műsorban az elejétől, és ugye én nekem azt mondom, hogy aki eljut a egy ilyen világbajnokság selejtező meccse, vagy bármilyen mérkőzésére, ő nekem már nem jelentett gondot azt, hogy most egy sört 2500-ért vissza meg, vagy 5000-ért oda elutazott, tehát ez benn van abban, hogy ilyen árak vannak, hogy tudjuk nagyon jól, egy Forma 1-es mérkőzésen se 300 forintért csapolják a sört, meg egyéb ilyen rendezvényeken, mindjárt túl van árazva. Ez ezzel jár, úgyhogy ha meg aki meg akar venni, az meg is fogja venni ennyiért is.
0: És ezért mondom, hogy itt nem akarom én összehasonlítani a futball VB sörárát a hazai sör, vagy nem tudom milyen árakkal, de hát itthon is, hogyha ilyen van, most nem akarok én megnevezni direkt éttermeket, vagy sörözőket, itt is itt ki kell annyit fizetni. Na most egyébként az van, hogy nem tudom, hogy azt megnézte-e, de itt a Dél-Korea-Csehország összecsapás után már kialakult a heves vita, mert hogy meg a másik meccseknél is, hogy tart, és rengeteg üres szék van. És vagy hazudtak a nézőszámról, és Guadalajarában ott meg teljesen üres a stadion, és akkor hát most nem derült ki, hogy most itt ki hazudik, vagy mi a helyzet a nézőszámukkal. Hát szóval ez így van.
1: Igen, biztos, hogy ez a világverseny, hogyha mondjuk Európában rendeznék, akkor itt teltházas stadionokkal menne minden mérkőzés, akár a selejtező, tehát ugye lássuk nálunk is, akármilyen meccs van meghirdetve, bár előtte hetekkel, hónapokkal elfogynak a jegyek mondjuk a Puskásba. Én szerintem nem lesz ott helyileg akkor érdeklődés iránta, mondjuk így a médián keresztül biztos mindenki nézi a meccset, de ott a helyszínen ez így van, nem lesz annyi néző, mint amennyit lehet, hogy írnak. Tehát
0: persze.
1: Nem lesznek valósak a számok, én úgy gondolom.
0: Egyébként akármennyien elmeséltük a múlt héten meg a készülődésnél is, hogy rendőröktől kezdve mennyien szolgálatot teljesítenek. Na most, hát ehhez képest már kirabolták az angol válogatott sztárjait, elvitték a labdát meg még a cipőket is. Hát szóval akkor ez nem tudom milyen a biztosítás, de mindenféle balhék vannak már. Hát ez van. Mi nem vagyunk ott biztosítani. Mit szól hozzá?
1: Így van, tehát én nekem ebben az egész világbajnokságban, hogy ezek az új, amit említettük, szabályrendszer az, ami ugye új és furcsa, a játékvezető fején kamera van, és akkor ezzel is ugye vissza tudják elemezni, értékelni a helyzeteket, a szabálytalanságokat. Valamint ugye említettük ezt a barozzák a szögletet, és volt tegnap az USA-Paraguay mérkőzésen egy szituáció, amikor ugye visszanézték, megvarozták, és mégse úgy volt nem volt szöglet, és még az ellenfél játékosok abban sárgalapot, visszavonta korábban az, hogy sárgalapot,
0: mivel
1: nem volt szabálytalanság, és visszavonta, és ilyen események történnek, amikhez ugye nem vagyunk hozzászokva, és biztos majd egy komolyabb tétmeccsen lesz neki nagyon nagy jelentőség ezeknek az elemzéseknek. Nem minden esetben nekem nagyon érdekes ez.
0: Igen, igen, mindenféleképpen. Egyébként ezért mondom, hogy világesemény így úgy, de hát azért Mexikóvárosban is a stadionon kívül súlyos összecsapások voltak, mert nem tudni miért, a nyitó napon, és tüntetők a stadionon kívül harcoltak a rohamrendőrökkel. Hát mindig azt mondjuk, hogy itt a magyarok mit csinálnak, na de hát kiderül ez, hogy nem csak itt, hanem mindenhol. Hát ilyen egy világesemény. Hát most már ezt meg kell szokni. Üzlet és kész, ez van. Na. Hát akkor, ha így megvagyunk, akkor csak azt tudom mondani, hogy hajrá, köszönöm szépen a hívást, de hát ahogy Károly Józsi szokta mondani, az a jó, hogy változatos a dolog, most függetlenül a balhéktól, és még az úgynevezett kis csapatokat is meg kell nézni, mert ott is vannak jó focisták, focisták. No, hát akkor jó hétvégét, ha nem dolgozik, ha dolgozik, akkor pedig jó munkát, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, minden jót kívánok, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra, Gábor. Hát akkor itt is vannak a hírek, és hát szóval én azt hiszem, hogy itt nem tudom, de minden esetre egy csomó rendőrt, meg lovas rendőröket, egységeket is bevetették, hogy a biztonsági kordon meglegyen, és hogy ne tudjanak betörni a stadion bejáratánál. Na de hát kész, na jó, ennyit erről, majd valakinek lehet még róla véleménye. És akkor kikövetkezik. Phil Collins jön. Do you remember? Emlékszel? Hát erre emlékezni fog mindenki.

0: Azt hiszem, hogy ezzel nem mondok újat, mert hogy a múlt héten a műsorban Turcsányi Sipos Évával beszélgettem könyveiről, gyógyulás az otthonodban, és még jó néhány ilyenről, természetgyógyászatról, meg hát amit ő szokott mondani, hogy az orvos az kezel, a természet pedig gyógyít. Na elég az hozzá, hogy nagyon sokan érdeklődtek a könyv iránt, és akkor itt van, mától 17-ig Budapesten, az idén is izgalmas új helyszínen, a Dunakorzón kezdődik, illetőleg nagyjából már el is kezdődött a legnagyobb múltú könyves esemény. És akkor én, ez most már 90. alkalom egyébként, és gyermekkönyvnapok is lesznek, és mindenfelé, és nem sorolom el az összes helyszínt, de a Dunakorzón, a Vigadó tér és a március 15-e tér közötti területen, hát nagyon sok új könyvek, mindezt pedig azért mondom, mert Turcsányi Sipos Éva könyvei urán nagyon sokan érdeklődtek. Hát aki itt van és el tud menni, akkor a 22-es a Vigadó téren, a Püski kiadó 22-es standjánál, pavilonjánál, ma is meg holnap is Turcsányi Sipos Éva 11-től délután 4-ig dedikál, és hát még ott lehet talán még könyvet is nyerni. Úgyhogy akkor ezt mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom. És akkor nem sokára folytatjuk, és remélem, hogy Károly Józsit is megtalálom.
1: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
2: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: És akkor a szokottnál egy kicsit korábban, de nagyon szépen köszönöm Károly Józsi állandó szakértőnknek, hogy tudunk beszélni. Halló, szép jó reggelt, jó napot!
1: Szép jó reggelt, Gábor, neked is és az összes kedves hallgatónak.
0: Hát itt a korábbiakban én már itt elmeséltem egy-két dolgot a foci VB-ről, de hát természetesen a te véleményedre mindenki kíváncsi, hogy itt mit minden történt a nyitó meccsen, a balhék stadionon kívül. Szóval itt nagyon-nagyon sok mindent már elmeséltem, és mit tudom én, hogy például volt akkreditációja, de mégsem lépett be, nem léphet be az Egyesült Államokba, a Palesztin Futballszövetség elnöke, aztán, hogy hát ezt nem tudom, láttad, hallottad, olvastad, hogy a köztelevízióban Dragoner, ugye egykori válogatott focista, hogy egyszerűen olyan megjegyzéseket tett, és főleg a nőkre, és a, hogy a Berkesi Judit kétszer is beszólt, és beleszólt a megjegyzésekbe, és kikérte magának a nők nevében, hogy ilyeneket mondjon, hogy most nincsenek ott a férjük, meg minden. Hát, ugye, és akkor hát a Berkesi Jucinak, meg azt én mondtam a korábbiakban, hát nagyon jól tudott, hogy ő egy nagyszerű futballista volt. És akkor, hát szóval...
1: Attila meg személyes jó barátom, tehát, hogy én ezeken mosolyogtam, mert ismerem őt. Konkrétan tényleg nagyon jól ismerem, és nagyon jó viszonyban is vagyunk. Úgyhogy persze, de hát nyilván oda kéne figyelni ezekre a felhangokra, mert azért nyilván tévében azért másképp hangzanak el ezek persze a mondatok. Úgyhogy persze ez egymás között, mikor dumálunk a liftben, amikor megyünk fel a Grupom Arénába, akkor ezek így elmennek, ezek a sztorik, de persze azért nem
0: így van.
1: De hát,
0: hát van ilyen.
1: És nagyjából, de hát ő ilyen, tehát hogy őt ismerjük.
0: Hát ez van.
1: Úgyhogy ez van Attilával, de a VB-t azt nagyon élvezem, megmondom őszintén. Az összes negatívummal, amiket most lehet hallani róla, hát egy világbajnoksága, 4 évente a világ legnagyobb seregszemléje, az ilyen. Tehát, hogy ezekkel vannak ilyen problémák, hogy esetleg drága a szállás, az ennivaló, az innivaló, akkor valakit nem engednek be, néha összecsapnak szurkolók is, de ezzel jár. Én azt mondtam pont neked így a műsor előtt, hogy, vagy a beszélgetés előtt, hogy bárcsak én lehetnék ott a magyar válogatott miatt Amerikában, vagy Mexikóban, vagy Kanadában is szurkolhatnék, és fizethetném ki ezeket az összegeket. Úgyhogy hát most irigykedve nézem azokat a szurkolókat.
0: Hát így van, én is. Egyébként erről még nem szóltam, hogy bemutatkozott a VB másik két házigazdája is, az Egyesült Államok sima győzelemmel, Kanada meg döntetlennel indított.

0: De hát...
1: És imádtam ezeket a kis csapatok meccseit nézni, mert hát ugye pont valakivel beszélgettem itt reggel, és mondta neki, hogy nyilván most csak hasonlítésszerűen mondjuk, hogy Franciaország, Belgium nem hozna olyan lázba, mint ez a Kanada, Bosznia, Hercegovina, mert ezeket a játékosokat az elitből, azokat látod minden héten sokszor játszani egész idényben, de nem, de egy Kanadát nem lehet, és igazán tényleg nagyon jó futballt játszottak.
0: Igen.
1: Nagyon jó meccs volt, az Egyesült Államok is nagyon jó válogatott, hát le a kalappal, ahogy játszottak. Úgyhogy most nagyon várom majd a Haiti meccset, Haiti Skócia mérkőzést. Uh-huh. A Brazília-Marokkó szerintem megint egy nagyon izgalmas meccs lesz, ugye mindenki a brazilokat kikiáltott a favoritnak, szerintem nem fognak nyerni Marokkó ellen. Úgyhogy na, tényleg nagyon jó, nagyon-nagyon.
0: Igen, igen. Hát, meg hát a másik dolog, ez a bizonyos dolog, ami az új szabályokat is illeti, hogy itt például visszavontak a VAR miatt sárgalapot, hogy műesésért a másikat fegyelmezték, meg a szájeltakarás, ezt már korábban is beszéltünk, hogy szóval egy csomó olyan dolgot csinálnak a bírók, amit mondjuk most kezdünk csak megszokni, igaz?
1: Meg ami nagyon tetszik, az eddig is volt azért néhány országban már, amikor a bíró mikrofonon elmondja a varítélet hátterét, tehát ugye szerintem az egy tök jó dolog, hogy a nézők a stadionban is meg tudják érteni, hogy mi miért történik, hogy a varvizsgálat mit állapított meg. Szerintem az is egy nagyon előnyös dolog, vagy nagyon jó dolog, mert azért tényleg, amikor én sokat vagyok helyszínen mérkőzésen, sok mérkőzést nézek helyszínen, és nem tudjuk, hogy éppen most miért vont vissza egy volt, vagy miért nem adott meg egy szituációban egy olyan helyzetet, amit te másképp láttál, azért ezek egy érthetőbbek, hogy átláthatóbbak lesznek ilyenkor mindig.
0: Igen, hát most arra direkt nem kérdezek rá, hogy most ki és egyáltalán mit várunk, de már hát hazaiak is, Schmidt Pál is nyilatkozott, és sok mindent mondott, hogy mire kell vigyázni, de én azt hiszem, hogy az mindenféleképpen szót érdemel, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Szóval függetlenül attól, amit én elmondtam, most úgy értem, hogy itthon ismerősöktől, telefonok, hallgatók, mindenki mondja, hogy inkább fönnmarad és nézi.
1: Igen, igen.
0: Ugye?
1: Bajnokság, de csak 4 évvel van, és pont magamon vettem észre, hogy világbajnokság előtti első nem is értem ebben a lázban, de ahogy elkezdődött a VB-n, onnantól kezdve tényleg megnézem, hogy mikor milyen meccset tudok nézni, hogy tényleg minden meccset megnézek, és mikor éppen kinek tudok szurkolni, választok a adott párharcból kedvenc csapatot, hogy tényleg szurkoljak is valakinek. Úgyhogy nagyon-nagyon jó dolog szerintem különben. Tényleg olyan jó, hogy van, létezik ez a futball nevezetű sportág, és sajonkatunk érte.
0: Úgyhogy így van. Igen, hát ami pedig a hazai dolgokat illeti, én annyit még elmondtam, hogy megegyeztek megint, most már nem fizliga meg minden, hanem most OTP Boltliga lesz megint. Igen. Jaj, hát úgyis azt mondjuk, hogy NB1, aztán jó napot kívánok.
1: Persze, nem csak itt a MLS, most már tényleg az MLS az már lassan nálam ilyen szitokszóvá válik. Mert ugye itt a támogatások megvonásáról beszélünk megint, ugye a Ferencváros megint keresett 7 milliárd forintot, a MLS-nek, és ettől függetlenül a halálra büntetik, tehát hogy olyan biztos helyzeteket látok, hogy inkább ilyen indokolatlanul rossz indulatú dolgokat látok itt a futball vezetésében, hogy ilyenkor tényleg csak azt tudom mondani, hogy jaj, néha, tehát hogy nem értem.
0: Így van.
1: Emberek hogy gondolkodhatnak így, de hát lelkük rajta.
0: Hát azt pedig tudott, és te tudod a legjobban, és futszál. Itt a Veszprémiek azért egy nagyon klasszul szerepeltek, igaz?
1: Hát, perce, le a kalappal. Meg az egész futtál egy nagyon jó bajnokság volt most szerintem idén, ez egy ilyen kiemelkedő bajnokság volt, magas színvonalú. Úgyhogy a válogatott is azért nagyon jó szerepelt ugye az EB-n, úgyhogy tényleg a futtál szerintem fölfele ívelő tendenciát mutat mindenképpen, és egyre jobbak. De én látom ezeket a fiatal játékosokat, akik egyre inkább helyet követelnek az élvonalban, meg a válogatottban maguknak, hogy a mi időnkben azért ilyenek tényleg nagyítóval lehetett keresni csak ilyen játékosokat. Most meg ömlik a magyar futcában sok tehetség.
0: Igen. Le a kalappal, én is ezt mondom. Egyébként még most már a hírekben is megvan, hogy ugye a kormányfő, és hát ugye a Magyar Péterről van szó, bejelentette, és az a vezetőség, hogy teljesen átalakítják a közmédiát, és meg minden. Én arra vagyok csak kíváncsi, mert itt most már egy embereket elküldtek, emberek fölmondtak, és csak erről jutott eszembe Dragon erről, hogy arra leszek kíváncsi, hogy most a sportriporterekkel és a sportműsorokkal mi lesz. Hát nem tudom, mert most már mindenbe beleszólás van. Nagyon.
1: Most még én úgy tudom, hogy egyelőre nem jutottak el erre a szintre az új kormányzat. Ugye a köztévé vezetője nagyon jó ismerősöm, jár hozzám ide a piacra.
0: Hát igen, hát akkor nagyon.
1: És úgy pont a múlt héten beszélgettünk erről, úgyhogy várjuk a fejleményeket. Jó lenne, hogyha pozitív maradna minden, mert azért ennek a köztelevíziózásnak, ami engem a műfajból érdekel, az a tényleg a sport leginkább.
0: Így van.
1: És azért szerintem ez tök jól működött. Látjuk itt most ebben, hogy milyen mekkora káosz van, ugye itt a TV közvetítési díjaknál, jó díjaknál az MLS-nél, hogy egyszerűen senki nem hajlandó megvásárolni a jogot, az NB1-es közvetítési jogokat. Az RTL is, meg a Sport TV is csak a Ferencváros jogait akarta megvásárolni.
0: Így van.
1: Hogy az a legeladhatóbb termék, de így viszont nehéz lesz különben.
0: Így van, de akkor most így zárásképpen még annyit, hogy azért a Fradiról egy mondatot még, most én a vízilabdás lányokra gondolok.
1: Ó, igen, hát kalapemelés előttük is, azért nagyon szép volt ez a máltai 4-es döntő. Igaz, büntetőkkel elveszítették a BL döntőt, de én azt gondolom, hogy a tavalyi 4-es döntőhöz képest azért szemmel láthatóan erős fejlődésen mentek keresztül a csajszik, úgyhogy jövőre most már aranyérmet várhatunk tőlük mindenképpen. A fiúk ugye a harmadik helyére játszanak szintén az olimpiákhoz, azt én megmondom őszintén, én csalódásként értem meg, mert én ott azért döntőbe vártam mindenképpen a fiúkat.
0: Igen, tehát, igen.
1: De hát volt egy 5-tucsa világkupa is most Magyarországon a tegnap éppen, és azt nem tudom, nem nézted véletlenül, vagy nem követett, ugye nem, mert hát elképesztő magyar sikerek születtek, úgyhogy én azt is úgy próbáltam követni egy kicsit, úgyhogy ott is hangos magyar sikerek születtek megint.
0: Hát 5-tucsa, Guzi Blanka.
1: Igen, hát igen, meg a nagyvilágban azért annyi sportesemény van, ahol a magyarok fantasztikusan szerepelnek, és olyan nagy örömmel számomra, hogy tényleg bárhova, bármit nézel, mindenhol, csak a magyar sikerektől hangosan. Uh-huh.
0: Na, akkor mielőtt még rákérdeznék a meccsre, csak ennyit, hogy mindig ugye a bulvár sajtót emlegetjük, hogyha valami, de nyilatkozott a FIFA, mert ugye azt elmondtam a korábbiakban is, hogy a Guadalajarai stadion a Csehország-Dél-Korea mérkőzésen, hogy üres volt egy csomó széksor, és akkor most maga a FIFA és az ottani vezetők is tudnak már, bocsánat, a Sawyer hülyeséget mondani, azt mondja, hogy hát nem volt ott üres semmi, csak sok szurkoló nem ült a helyén, hanem a folyosókon átsorgott. Hát ha valaki elmegy egy meccsre, hát az a meccset néz, és átsorog a folyosón.
1: Hát igen, igen. Hát...
0: Ennyit erről.
1: Erről ennyit. Nem is érzem,
0: persze. Na hát akkor mit szólsz hozzá, hogy holnap Dallasban, este 10-kor, Hollandia-Japán.
1: Az is egy jó meccs lesz szerintem.
0: Az biztos.
1: Japán azért az előző VB-n nagy kalpokat tudott begyűjteni, úgyhogy és egy picit sötét lónak is tekinthető ezen a VB-n szerintem, abból adódóan, hogy őket azért kevesebbet látjuk, de hát én nagyon szeretem a holland focit, úgyhogy én egy 2-1-es holland sikert fogok tippelni most erre a mérkőzésre, de szerintem nem lesz egyszerű meccs.
0: Az tehát, egészen biztos.
1: Nem lesz egy sétagalopp.
0: A 2-1-et tippelgettek már nálam is jó sokan, de hát változatosat. Hát ez a szép, mindig elmondjuk, hogy az a jó, hogy a változatosság gyönyörködtet.
1: Igen.
0: Jó, akkor a hallgatók nevében is köszönöm, hogy így egy kicsit korábban is rendelkezésünkre álltál, és akkor Akkor majd még azt is megbeszéljük, hogy hol és hova tudok neked könyveket nyújtani, mert nyertél is, meg minden, úgyhogy akkor ezt majd megbeszéljük műsoron kívül. Jó, okay. Köszönöm, hogy itt voltál, szóval minden jót.
1: Szép napot neked is, és a hallgatóknak is.
0: Szervusz, szervusz. Károly Józsit, állandó szakértőnket hallották, és aztán egy kicsit ugye hát itt borul a műsorrend, de olyan nagyon-nagyon nem borul. Hát meglátjuk, hogy egyáltalán mikor és hogyan tud telefonálni Stuttgartból is Csernyák István. Hát én abban maradtam saját magammal és vele, hogy majd 11:30-kor, de lehet, hogy egy kicsit előbbre hozzuk, vagy hogyha netán most 10 óra van, hát hogyha netán most egy negyed órára bekapcsolnám őt, az se lenne baj, hogyha fölhívna. Hát meglátjuk. Abak is azt mondta, ahogy mondani szokták. Na, addig is elindítjuk azért a zenét, aztán folytatjuk.

0: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
1: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbe járó minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.
2: És ez így igaz, drága jó hallgatók. Egyébként 10 óra 4 perc van. És a korábbiakban a műsor elején én említettem, hogy egy nagyon-nagyon furcsa, érdekes, fantasztikus fesztiválról fogunk beszámolni. Hát, hogyha valaki hirtelenjében nem tudná megjegyezni, rá tud keresni Be Together Fesztivál, és akkor a vonalban itt van, ahogy a korábbiakban már jeleztem, Szőke Viktória. Halló, remélem jól halljuk egymást. Halló, szervusz.
3: Igen, köszönöm a hívást. Szép jó napot kívánok mindenkinek.
2: Akkor először is annyit, csak egy mondatot, hogy ne nekem kelljen elmondani. Kit tisztelhetünk benned, mint a fesztivál egyik fantasztikus alakját, szervezőjét?
3: Én Szőke Viktória Anna vagyok. Körülbelül 20 éves korom óta már önismerettel foglalkozom, és ez a fesztivál is nagy részt erről szól. Ez egy olyan fesztivál, aminek az alapjait én már több mint 13 éve letettem, és ebben az évben indul a Be Together elvonulás fesztivál, ami összevonja az elvonulást és a fesztivált, ahol egy kicsit a befelé fordulás, az önismeret és a fesztiválnak egyéb különböző elemei jelen lesznek, úgyhogy nagyon érdekes és különleges hely ez.
2: Hát a hely ez, és akkor gyorsan hozzátesszük az időpontot, hogy mindenki tudjon gondolkozni és esetleg oda menni. Tehát június 24-e és 28-a között van, és ahogy mondtad, egy spirituális elvonulás és önismereti fesztivál Baratonberényben, és hát amit én tudok róla, meg amiről beszéltünk, lelki feltöltődés, lassulás, mindenféle programok, de még zenei előadások is vannak. Szóval, ha most azt mondom, hogy relaxáció, akkor ugye nem tévedek sokat.
3: Meditáció lesz nagyon sok, tehát van egy olyan helyszínünk, ami kifejezetten a meditációról szól, az önismereti folyamatoknak is lesz tere, illetve van egy előadói színpadunk, ahol Pál Feri atyát, Soma Mama Géssát, Sebestyén Balázs, Peller Mariánt, és még sok nagyon kiváló előadót várunk, illetve a zenei koncertek sem maradnak el, lesznek például nálunk a Gyémánt Bálint trió, lesz Anima Sound System Duo és a Platón Karatev is, és nagyon sok kicsit csendesebb, meditatívabb zenei fellépőnk is lesz az esti órákban.
2: Hát ez mindenféleképpen nagyszerűen hangzik, és én még arra lennék kíváncsi, hogy hát egyrészt körülbelül mennyi látogatóra számítotok, és ezt csak azért kérdezem, mert nem mindegy, hogy ki honnan jön Balatonverénybe, hogy egyáltalán elférnek, vagy mit esznek, isznak, hol pihennek.
3: Igen. Mi szerettük volna maximalizálni a létszámot azért, hogy ez egy bensőséges folyamat tudjon lenni az embereknek, egy bensőséges elvonulás akár, és ezért 1000 fő alatt fogjuk tartani mindenképpen a napi belépők számát, és amit még kérdeztél, ugye, hogy mit fognak ott enni, ott lehet majd helyszínen különböző ételeket megkóstolni, viszont ez mind vegetáriánus étkezés és alkoholmentes lesz a fesztivál.
2: Hát igen, akkor én nem akarom elvincelni a dolgot, de vannak alkoholmentes fesztiválok, és ahol nincs, nem lehet kapni, hát aztán az ügyesebbek megvisznek magukkal, de hát ez egy másik kérdés. Vegetáriánus, ezt csak azért mondom, mert nem régiben beszélgettem éppen a Krisna tudatú hívőkkel, Gandharvika Prima Devidasi, Krisnás nevén, Csillával, hogy hát ott is nagyszerű dolgok vannak mindig a Krisna völgyben. Na de ez most egy másik téma. Azt viszont mindenféleképpen még így megkérdezem, hogy a gyerekekre gondoltatok-e? Mert ez olyan nagyon felnőttesként hangzik.
3: Igen, és lesz nálunk egy nagyon szép nagy családi tér, ahol a kamaszokra is gondolunk, a kisebb gyerekekre is, és a szülőknek szóló programok is lesznek, ami kifejezetten ilyen témát érint, aki ez iránt érdeklődik, ő is megtalálja majd, amit keres.
2: Igen, akkor egy nap, de most akkor annyit még a programról, hogy reggel, délben, este, szóval mettől meddig, vagy délutánig, és akkor körülbelül melyik helyen mi? Mert említettél nagyon sokféle programot, de mit tudom én, filozófiai kávéház, meg ilyenek.
3: Igen, több helyszínünk lesz. A filozófiai kávéházban például lehet majd beszélgetéseket hallgatni filozófiai témában, de akusztikus koncertek is lesznek, és különböző kisebb színházi előadások. A gyermekhelyszíneken gyermekkézműves foglalkozásoktól kezdve gyerekjóga, arcfestés, egy csomó ilyen témával várjuk a gyerekeket is, és a szülőket. Lesz önismereti sátor, ahol kifejezetten egy teljes emberi életutat viszünk végig az 5 nap alatt, és aki 1 nap alatt, vagy 1 napon tud csak jönni, mert arra is van lehetőség, ő is megtalálja majd az önismereti folyamatát. Ezen kívül ugye lesz egy meditációs helyszínünk, ahol végig csend meditáció lesz, tehát oda bármilyen technikával lehet csatlakozni, ha csak az ember be akar ülni egy kicsit csendbe, az is teljesen rendben van, és ezen kívül lesz a nagy színpadunk, ott pedig napközben előadásokat hallgathatnak csodálatos előadóktól, mesterektől, Daubner Béla például, őt nem említettem az előbb, és az esti idősávokban pedig a koncertek lesznek. Ezen kívül lesz jóga, lesz tánc, úgyhogy nagyon sokféle programmal várjuk, akik hozzánk érkeznek.
2: Parkolás?
3: A parkolás a környéken megengedett, és egyébként van olyan kijelölt parkolóhely majd ott, ahol azért elfér nagyon sok autó.
2: Jó, hát akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad, csak a rendkedvéért még egyszer. Tehát akkor 1 napos a fesztivál, és akkor...
3: 5 napos.
2: Azt akartam mondani, hogy 5 napos, azért kérdeztem a parkolást, meg az evésívást. Uh-huh. Úgyhogy akkor mindenféleképpen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon biztos vagyok abban, hogy aki elmegy, az nem fog csalódni. Oké? Okay?
3: Így van. Köszönöm szépen.
2: Én is a beszélgetést. Minden jót. Viszont hallásra. Szervusz. Mi is hallgatunk akkor tovább.

0: Tovább nem jázunk, és akkor, ahogy a korábbiakban említettem, egy kicsit, ha megbeszéltnél korábban, de szerencsére tudunk beszélni, a vonalban itt van Charlie, halló, szervusz, remélem jól halljuk egymást.
1: Szervusz, drága Dombi, csókolok.
0: Na most én annyit mondtam, hogy azért is örülök és köszönöm, hogy tudunk néhány percet beszélni, mert éppen útra készülsz, vagy már úton vagy. Hát most a koncertet és mindent, fantasztikus minden, ezt nagyon jól tudjuk, rendszeresen beszámolunk erről. És most éppen hova indulsz, merre jársz, mit csinálsz a közeljövőben?
1: Hát most ez a hétvége úgy általában. Nagyon sok buli van, körülbelül 55 maradt még hátra, már megcsináltam 15-et. Most Debrecenbe megyek, egy 3 órakor van egy kis fellépésem az Abrakazabra zenekarra, ami tulajdonképpen egy nagy vállalatnak tulajdonképpen egy zárt körű rendezvénye, és onnan megyek Nagykőrösre, ahol már vár a zenekar.
0: Hú,
1: az én zenekarom.
0: A saját.
1: Most tulajdonképpen 2 előadás van.
0: Hát ez akkor én csak azt tudom mondani, és ezt mindenki megállapítja, hogy egyszerűen, hát nyugodtan mondhatom azt, hogy fantasztikusan jól bírod magad, és olyanok a koncertek és a fellépések, hogy mindenki megirigyli. És annyit azért árulj el, hogy hogyan sikerül karban tartanod magadat, hogy fiatalokat megszégyenítően, gyönyörűen tudsz mindenhol fellépni.
1: Hát nem tudom, hogy kinek köszönhetem, szüleimnek, vagy az Istennek, nem tudom, szóval tulajdonképpen mindig arra gondolok, mert itt van a szobámban a zongorán, meg különböző helyeken a barátaim, akiket nagyon szerettem, és olyanok is vannak, akik még megvannak Isten áldásával. Nem tudom, hogy kinek köszönhetem, jól tartom magamat. Én addig fogom csinálni, ameddig jól érzem magam a színpadon, tehát már nem futkározok a színpadon, mert a jobb lábam egy kicsit tré, de jól vagyok. A zenekarral együtt vagyunk, egy kis család vagyunk, 40 éve muzsikálunk együtt, tanáremberekkel dolgozom együtt, nagyon hiányzik a Leher Pistike, ő volt a 7. tag a zenekarban. Van 2 gyönyörű vokalistánk most, akiket nagyon szeretünk, most már több mint 2,5 éve együtt vagyunk, úgyhogy minden rendben van. Úgy szokták mondani, hogy ne csinálj annyit, de hát tulajdonképpen én itthon takarítgatok, főzőcskézek, van 7, most már csak 7 kis cicám, azokat tartjuk el, úgyhogy az unokám az most bajnok lett a foci csapatba, 15 évesek, úgyhogy minden rendben van, a fiam is, ő is zenész, úgyhogy
0: hajrá.
1: El vagyunk, és én nagyon köszönöm, hogy időnként felhívsz, barátok vagyunk.
0: Én is köszönöm, hogy ezt megengedheted, és akkor annyit zárásképpen, hogy én természetesen teljesen önkényesen kiválasztottam az egyik dalt, de nem a Jégdupla viszkivel, mert ezt csak akkor szoktak. Nem, egyrészt azért, mert mikor engem is megkérdeznek, hát mindenki tudja, hogy teniszezni járok, meg minden, és akkor kérdezik, hogy mi a titka ennek, hogy így ebben a korban még ezt csináljuk, és én azt szoktam nekik mondani, hogy a rendszeres mozgás, a tenisz, meg a Jégdupla viszkivel. Na jó, de a viccet félretéve én teljesen önkényesen kiválasztottam egy dalt, méghozzá az egyik kedvencemet, a Nézz az ég felé, és ezt fogom most lejátszani. Rendben? Köszönöm szépen, Charlie.
1: Én is köszönöm. Vigyázz magadra, köszönöm. Isten áldja a közönséget.
0: Rendben. Szervusz, viszont hallásra. Köszönöm, jó utat. Akkor Charlie megvolt, és akkor megnézzük, hogy nézzünk az ég felé.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: És a vonalban Szent Miklósi János. Halló János, remélem tudunk beszélni. Halló, halló.
1: Halló, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatótársakat is.
0: Hát én először is köszönöm szépen a telefont, már csak azért is, mert én itt a műsor elején elmondtam mindenféle időpontot, de hát kicsit borul itt nagyjából, és nem akarom csak a foci VB-re mondani, hanem mindenkinek közbe jöhet valaki, mindenkivel előbb kezdtem beszélni, de ez legalább azt jelenti, hogy több idő marad a továbbiakban. Hát meglátjuk, tudott azért hallgatni egy kicsit bennünket?
1: Igen, és azért is jelentkeztem be, mert pont abban az idősában nem tudok bejelentkezni, mert éppen úton leszek.
0: Na hát akkor viszont maradjunk. Igen. Itt vagyok, csak olyan volt. Azt hittem, hogy megszakadt a vonalmám saját magamnak, de nem. Na szóval maradjunk annyiban, hogy a múlt heti Magyarország-Kazaksztán 3-1-es meccset eltalálták 8-an, többek között Jóska is, vagy Feri, és igen, Feri. De hát nem ő sorsolta ki Popovics László a 8-ból, és akkor annyit mindenféleképpen már itt a korábbiakban beszéltünk a veszprémi futszálról, azt hiszem őket megdicsérhetjük, ugye?
1: Hát minimális, vagy ugye kevesebb dicséret jut nekik most, mert ugye ők voltak a nagy esélyesek, ugye? Aztán csak tegnap pont csak az első fél időt tudtam nézni, ugye mégis behúzták a Deac ellen a harmadik győzelmet, és akkor így ők lettek a bronzérmesek. Ugye az Újpest lett a bajnok.
0: Igen.
1: Kicsit engem meglepett, főleg úgy, hogy a második meccsen a Nyíregyháza nagyon-nagyon megvert őket, de aztán ugye otthon sikerült nyerniük, és akkor Nyíregyházán nyertek végül is, ha emlékszem, 5-2-re. Uh-huh. És akkor így ők nem otthon ünnepeltek, hanem Nyíregyházán ünnepeltek a bajnoki címüket, úgyhogy ők fognak indulni a bajnokok ligás selejtezőjében. Hát bízom benne, ők nagyon fogadkoznak, hogy legalább a selejtezőn szeretnének túljutni, aztán utána már majd látjuk, hogy hogyan alakul a sorsuk.
0: Jó, hát akkor mindjárt rákérdezek azért a focira is, de akkor mennyi tipp van meg esetleg?
1: Kevés
0: Hollandia-Japán.
1: Hát volt, aki jelezte, hogy annyira nincsen tisztában az erőviszonyokkal, hogy egyelőre szünetelteni fogja a tippeket, mert hogy tényleg hát ugye a csapatok nagy részét fogalmunk nincs, hogy milyen erőt képviselnek.
0: Persze.
1: Úgyhogy kicsit tényleg így az ember most hasára ütve tippelget. Annyit többől persze én is próbálom tájékozódni van, de hát ugye a világban biztos, legalább nem mindig mutatja a
0: persze.
1: Mert ugye nem mindig a
0: igen, picit forduljon valamba, picit olyan gyengébb volt a hang, vagy az ellenkező irányba beszélni. Szóval akkor egy tipp sincs még?
1: Vannak tippek.
0: Akkor írom.
1: És akkor majd, ha bejönnek a többiek, és akkor majd elküldöm.
0: Persze, szokásos módon, úgyis holnap van a meccs.
1: Tehát Ari mondta, hogy ő kiszállt.
0: Ja, Ari.
1: Zsiga 1-1.
0: Zsiga 1-1.
1: Aztán a fiatalok is kiszálltak, uh-huh. Az Zita és a Csabi, úgyhogy Imi 2 van még meg, 2-1.
0: Imi 2, 2-1.
1: Jóska 3-0.
0: Jóska 3, igen.
1: Ági a vonatról leadta a tipét 3-1.
0: 3-1.
1: Feri 3-2.
0: Feri 3-2.
1: Gergő a vitorlásról leadta a tipet 2-1.
0: Ez igen. Igen.
1: És akkor én 2-2 tippelek, mert szerintem a japán válogatott nagyon jó kis csapat.
0: Ezt mondta Károly Józsi szakértőnk is mindenféleképpen.
1: Én hallottam, úgyhogy egyetértettem.
0: Igen, igen, tökéletesen. Hát persze nem mindenki tud mindent végignézni, és meg ez a holnapi meccs, tehát a Holland-Japán az este 10-kor kezdődik, de hát nagyon-nagyon sokan azért ébren maradunk egy kicsit, mert hát olyan meccseket lehet nézni, ami egyrészt meglepetés és kiszámíthatatlan, ha jól mondom.
1: Hát amiket én eddig láttam, ez egy kicsit nekem csalódás volt.
0: Ugye?
1: Valahogy nekem a megnyitó, a mexikóiaknak a játéka egy kicsit csalódás volt, a dél-afrikaiak meg ilyen átmentek favágóba.
0: Teljesen.
1: A kanadaiak híresek erről. De, bár nem a focisták, hanem általában a favágók. Nem tudom, hogy mi, tehát valahogy nem tudom, miért viselkedtek így, mert
0: nem tudom.
1: Sokszor ilyen alattomosan csinálták. Hát persze, ugye csoda, hogy azt is stadion nézően nem mentek oda, és jól megkifölték őket.
0: Hát voltak balhék, velekedések, minden, de hát én most hirtelennyében az angolokat szeretném, hát nem megdicsérni, hanem megemlíteni, mert hát nem tudom, milyen állapotban van a válogatott, mert hogy ellopták a labdák, meg a cipőit is Kansas City-ben. A válogatott felkészülését, vagy felszerelését szállították, és az ellopok tárgyak között voltak az angol sztárjátékosok cipői, hivatalos labdák, egyéb edzőfelszerelések, szóval hát nem tudom, de hát én azt olvastam, hogy ma délután érkezik Kansas Citybe, de hát a felszerelés meg korábban ment volna oda. Hát most akkor mezitláb fognak focizni, úgyhogy nem tudom.
1: Én. Általában ugye ezek a lábbelik az adott lábra készülnek.
0: Igen.
1: Nem úgy működik, hogy adja meg kölcsön egy csukát, aztán majd lesz valahogy.
0: Hát persze, hát ez nem megy.
1: Hát ez nem olvastam ezt a hírt, ez nagyon megdöbbentő.
0: Hát igen.
1: Én nem tudom, hát úgy gondol az ember, hogy ezeket a szálláshelyeket valamilyen szinten védve vannak.
0: Hát, mint ahogy védve van a bejárat is, de közben mégis balhéznak, meg verekednek. Hát szóval, ilyenek ezek a világesemények. Na hát most csak ezt tudom mondani. Kész. Hát az van. Hát mondom, itt megjelent már annyi minden, hogy az embernek csak legyen annyi ideje, hogy nem is az végnézni mindent, hanem egyáltalán az eseményeket követni. No, hát akkor maradjunk ennyiben. Köszönöm szépen a jelentkezést. És akkor csak annyit, hogy azért nézzünk mást is, mert itt volt ugye az öttusa is, meg a vízipólós lányok is, úgyhogy azért szerencsére van elég esemény. Akkor jó utat
1: ki... Forma 1 is van még ma.
0: Igen, azt én mindig elmondom, hogy én azt nem nagyon szoktam nézni, mert unom a gépek versenyét.
1: Hát ennyi. Mindig a rajtot kell megnézni, és akkor közben szúnyítani.
0: És a végét.
1: És akkor a végére felébredni.
0: Így van, pedig volt szerencsém még időnként, még a régi Kalipszó rádióban még kaptunk jogot, és még közvetítettünk is. Már, és az olyan nagyon régen volt, csirkeriporterek voltunk, amikor Magyarországon volt, és Urbán Lajos volt a közlekedési miniszter, és kint a helyszínen ott lehetett vele riportot csinálni, meg hát megbeséltük, mi volt. No, hát akkor vigyázzon magára, nagyon szépen köszönöm, és akkor hát hajrá, csak ezt tudom mondani mindenkinek. Oké, viszont hallásra, köszönöm, János.
1: Viszont hallásra, további jó műsorvezetést.
0: Köszönöm. Na akkor menjünk tovább, és most egy olyan felvétel következik, ami... Nem tudom, hogy itt elhangzott-e, és most tudja már, hát Balázs Fecóra nagyon sokféleképpen és nagyon sok helyen és folyamatosan emlékeztek mindenhol, de nekem tőle van egy Ártatlan világ című CD-m. Hát ezt még annak idején, mikor a Királyi Televízióban volt Aranyág Alapítvány, és ott mindenféle jótékonysági dolog, és akkor ez az Ártatlan világ megszületett, Balázs Fecó és Horváth Attila szerzeménye, és az előadók, az egész azért jutott eszembe, mert ugye Charlie-val beszélgettünk az előbb, hát akkor itt vagyunk, hogy Aucsilla, Balázs Fecó, Charlie és a Tátrai Band, Keresztes Ildikó, Novák Péter, a Kim Novákból, akkor Orsi, Rojés Ádám, Somló Tamás, Szekeres Adrien, Szolnoki Péter, Viki Dágyula. Hát én azt hiszem, hogy ennél nagyszerűbb sort és felvételt nagyon ritkán lehet hallani. Remélem, hogy működik még, mert nagyon régi ez a CD. De hát akkor hajrá!

0: Azt hiszem, Csernyák Istvánnal egyetérthetünk abban, hogy az egy gyönyörű felvétel volt, és köszönöm szépen, hogy a kérés, a felszólítás megtalálta a gazdáját, és köszönöm szépen a hívást, mert egy kicsit itt minden előbb van ma, de hát itt a futball VB miatt is kicsit borultak a szokásos műsorrendek. Hát akkor szép napot, jól halljuk egymást, remélem.
1: Szép napot Budapestre, én kitűnően elhallak, ugye hát az előbb felszólítottál, csak hát nem voltam teljesen fölkészülve a dolgokra, meg Ivoly a vásárolja volt, és nem volt itt. Mondom, várok azért egy picit, hát hogyha, tehát követtem a műsort, hogy előbb jött minden, mondom, akkor gyorsan befurakodok, mondom.
0: De jó. Egyébként Ivolyának lehet gratulálni, csak nem őt sorsolt, aki Popovics László a múlt heti meccs miatt.
1: Igen, hallottam.
0: No, hát akkor mennyire nagy az érdeklődés Németországban a foci BB iránt?
1: Kérdezzének hétfőn, hát holnap játszunk először, tehát nem
0: tudom. Ezért, hogy mit vártok tőle?
1: Ez egy furcsa meccs lesz, mert ugye hát most a Curaçao a legkisebb ország, aki valaha VB-n részt vett. És ha visszatérünk az eddigi rekordtartóra, Izlandra, ők jó szerepeltek, mikor legutóbb VB-be kerültek. Izland 300 000 lakosú, Curaçao 150 000. Na most Curaçao ez egy volt holland gyarmat, és a válogatott játékosok nagyon sokan játszanak a holland első és másodosztályba, tehát nem lebecsülendő ez az ország.
0: Hát így van, ezért szoktuk Károly Józsival is megbeszélni, hogy most az, hogy kis csapat, meg kis ország, szóval azért ez nem olyan, mint 30-40 évvel ezelőtt, hanem tényleg mindenhol nemzetközi játékosok vannak, itt is, ott is, amott is. Hát ez van. Hát sajnos nálunk is vannak, csak mi nem vagyunk ott, már mint mi magyarok.
1: Ja,
0: ez van.
1: Köszönhető a 96. percbe beengedett gólnak.
0: Igen. Nem. Akkor egy pillanat, még egy pillanat. Most a holnapi meccs a Hollandia-Japán. Mielőtt még bármi van, akkor beírnám a tippet, hogyha megvan.
1: Igen, persze, megvan. Azt mondtam, hogy folytatnám a tippekkel.
0: Jó, Ivolya?
1: Ivolya tippel 2-2-t.
0: Úgy, mint Szent Miklósi János. Igen, 2-2.
1: Én meg egy ilyen knap holland győzelmet tippelni 2-1-et.
0: 2-1-et. Egyébként érdekes, mert én mondtam, hogy én már kaptam mindenhonnan SMS-től kezdve, és ahogy végignéztem, most hát nem számolom meg, de azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatan tippeltek már 2-1-et. Hát talán már 10 valamennyiből. 2-2.
1: Akkor majd, ha netán én nyerek, akkor...
0: Sorsolunk.
1: Így van, hát úgymond Popovics látod megint ugyan kibillented néha a koncertból.
0: No. Na figyeljünk akkor, igen.
1: Születésnaposunk volna 2, és hát Ladies First, mindent szokták
0: ladies
1: mondani.
0: First.
1: A múlt hét ünnepelte sokatszor 39. születésnapját Gaynor Hopkins,
0: igen.
1: Nem van semmi se. Akkor egy rövid bejátszást gondolom megenged.
0: Persze.
1: És akkor bejátszanék egy dal tőle, és akkor már szerintem mindenki fogja tudni. Egy pillanat, indul.
0: Oké. Okay.

0: Ennyi volt?
1: Hallható volt?
0: Hallható volt, és ez a szívinfarktus dal, és akkor a hölgyben kit tiszteljünk.
1: Bonnie Tyler.
0: Így van. Egyébként azért is ismertem föl most hirtelenjében és nagyon gyorsan, mert éppen a múlt héten játszottam ezt a felvételt, de nem zárja ki, hogy most is.
1: Jó, hát ezúton kívánok neki boldog szülinapot és jobbulást, mert pillanatilag Portugáliában kórházba fekszik, stabil az állapota. Le kellett mondani az európai turnéját, egy hirtelen most vastag repedés vagy ilyesmi, tehát egy darabig úgymond mélyaltatásban is volt, de az orvosok szerint stabil a állapota, hát jobbulást innen
0: Bonnie-nak. Mindenféleképpen.
1: Boldog szülinapot. Akkor volna a következő születésnapunk, az viszont jövő hétfőn ünnepli a szülinapját, és pont 10 évvel fiatalabb, mint Bonnie mama, akit úgy hívnak egyébként polgári nevén, hogy George Ellen Adorn. Tehát északír neve van neki.
0: Igen.
1: Egyébként brit, akkor még egy bejátszást
0: figyelünk.
1: Csinálnék, és akkor szerintem ezt is meg fogod ismerni, vagy meg fogják a hallgatók ismerni.
0: Vagy nem.
1: Egy pillanat.
0: Pillanat letelt. Igen.

0: Ez gyengébb volt már hallani. Na akkor te jössz.
1: Hallható volt, érthető volt?
0: Hát gyengébben, mint Bonnie Tyler, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mit szólsz hozzá.
1: Őt egyébként Boy George-nak ismerjük.
0: Igen.
1: A Culture Club-nak a kiváló énekese, akinek most egy 87-es szóló dalát játszottam be. Mondjuk hát a Culture Club-tól a Karma Chameleon a nagy sikerük volt, és a Do You Really Want to Hurt Me, ugye hát még a Culture Club idejéből. És ugye hát ő volt, nem ő volt a 80-as évek paradicsombadora, hanem az egyik a sok közül, akinek ugye nagyon, úgymond az idősebbeknek a fölháborodására, ugye, hogy mi is ilyen srék cuccokba jártunk, meg ilyen srék tizuráink voltak, tehát nagyon sokat szerepet játszott ebbe dologba, hogy mi is úgy jöttünk ki, hogy se. Tehát neki is nagyon sok boldog színlapot, ő pont 10 évre fiatalabb, mint Bonnie Mama. Úgyhogy ha a Culture Club-től, vagy pedig a Boy George-től talált valamit, akkor azt is szerintem beleférne a műsorba, vagy hát az aktuális.
0: Persze, hát meglátjuk.
1: Különben visszatérve Bonnie Tyler-re, ugye őnek van ez az emblematikus hangja, az megvan a sztorim. Az úgy történt, hogy volt neki egy torokműtétje, még a fiatal korában.
0: Igen.
1: És az orvos szigorúan utasította, hogy nem szabad beszélni neki. Na most hát
0: nőknél
1: tudod milyen dolog.
0: Na
1: és hát persze, hogy nem tartotta be. És ez miatt lett neki az emblematikus hangja, akinek gyakorlatilag köszönheti a sikereit. Attól függetlenül azért hallgassunk az orvosra, mert ez nem mindig így szokott lenni, ugye?
0: Így
1: tehát gyakorlatilag nem hallgatott az orvosra, és ebből lett az emblematikus hangja, ami hát egyedi és a nagy sikereinek, majdnem, hogy ennek köszönhető a sok
0: sikereit. Igen, ezt olvastam én is, úgyhogy mindenféleképpen. Na hát akkor ez így nagyon jó, és nagyon szépen köszönöm, hogy mondtad. Egyébként nem tudom, hogy nálatok volt-e szélvihar, de itt két napig már minden összedőlt. Olyan szélviharok voltak.
1: Itt most úgy nagyon eszélbe, és tudtam teljesen az ablakon, egyébként itt fazolott lenne az ablakbukóra, itt a stúdióban, tehát még a konyhában funkcionálva a stúdiónak, betudtam az ablakon, mert nem hallottunk volna semmit, hogy annyira fúj a szél.
0: Ugye?
1: És
0: azért.
1: Oda fog érni. Uh-huh. Ha nem fogják meg az Alpok.
0: Meg fogják. Jó, hát akkor ezek szerint itt külső főzőcskézés nem lesz. Hát és akkor meglátjuk,
1: nem,
0: hogy...
1: Nem, nem, nem.

0: győzelme. Tehát nem fogják a mi 82-es rekordunkat megdönteni a 10-1-es győzelmünket annó El Salvador ellen. Szerintem az a rekord hagyd maradjon már miénk.
1: Hát így van. Jó, hát akkor én nagyon örülök, és nagyon köszönöm, hogy nem is a megszokott időben, hanem inkább a kérésnek tettél eleget. És akkor csak azt tudom mondani, hogy vigyázzatok magatokra, és akkor minden jót a továbbiakban is. Rendben?
0: Rendben, Gábor, és hát most megadtam, megint próbáltam megkönnyíteni a munkádat, hogy most mit tudom én, Boni mamától találsz valamit első, hogy hát Ladies First, mert hát utána netán egy Culture Club vagy Boy George, ami ritkán hallgató a rádióban, legalábbis nálam nem gyakran hallottam, valamit csak talált gondolom a zenekárban.
1: Hát az egészen biztos, hogy Boy George-ot is fogok találni, még emlékszem is az egyiknek a címére valami Everything-gel kezdődik, és természetesen... Na azért mondom, és akkor most viszont jöjjön Boni mama. Rendben?
0: Rendben, Gábor.
1: Köszönöm szépen, hogy hívtál, minden jót. Szia, minden.
0: Kellemes hétvégét, Gábor, neked is hallgatódik, és jövő szombaton találkozunk.
1: Oké, szervusz, viszont hallásra.

És akkor, hogyha már feldobta a labdát Csernyák István, akkor én le is ütöm. Akkor jöjjön Boy George.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: 11 óra, 1-2 perc. Azt hiszem, ezzel nem mondok senkinek újat, hogy szinte csak Dénessel tudunk a szokott időben beszélni. Annyi minden változott, de hát remélem, hogy tudtál hallgatni minket, és akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Halló, Dénes!
1: Szervusz, Gábor! Üdvözlőleg tisztelettel, illetve a rádió hallgatóit.
0: Hát akkor én azt hiszem, mindig azt szoktuk mondani, akár közösen is, hogy nem csak foci van a világon. Hát persze, itt van a VB, itt van minden, de tényleg nem csak foci van a világon. Azt hiszem, ezt hozzátehetjük, igaz?
1: Így igaz, és egy érdekességet szeretnék elmondani, ugye, a megnyitva mérkőzés színhelyéről. Uh-huh. Úgy látszik, ez a stadion vonzza a piros lapokat.
0: Igen.
1: Hát ugye 58 éve, hogy a magyar olimpiai válogatott itt játszotta a döntőjét Bulgáriával.
0: Igen.
1: Ami hajszár hiány az első félidő végén félbe is szakadt, hiszen 2 perc alatt 3 bolgár játékos állított ki a mexikói bíró. Majd mi részünkről a második félidő hajában, és hát így módon ennyi év távlatában, és azért nem semmi volt, hogy 4 piros lap.
0: Igen.
1: Ugye itt most nem volt annyi a mexikói mérkőzésen, de azért itt is mind a hazai, mind az ellenfél kapott piros lapokat. És egy negatív dolog, szomorú dolog, hogy azon a mérkőzésen, akik pályára léptek magyar játékosok edzőjükkel, illetve vezető edzővel együtt, mindösszesen jelen pillanatban 3-an élnek.
0: Igen.
1: Ez egy elég komoly létszám, sajnos az égi csapat nagyon megerősödött belőlük. No, hát magáról a nyitó mérkőzésről annyit, hogy messze menően nem az hoztak. Ha valaki nézte figyelmesen a második félidő elején, nem tudom, látta be a mérkőzést.
0: Nem, csak olvastam meg, Jürgen Klopp,
1: amit nyilatkozott. A második félidő elején ugye vezet Mexikó 1-0-ra, majd elkezdték gurizatni a labdát a saját térszerükön. Hát a közönség nem tapsal, hanem némi fügykoncerttel kísérte Mexikónak a állítólagos játékát.
0: Egyébként, bocsócshoz beszólok, olvastam Jürgen Kloppnak a nyilatkozatát, és teljesen azt mondta, hogy igen, ez egy gyenge mérkőzés volt, nem méltó a nyitó meccshez, úgyhogy leszólta.
1: Hát így van, ez tényleg nem. Ugye itt majd tulajdonképpen igazi hajrá majd akkor lesz, amikor a csoportokban az dől el, hogy ki fog melyik helyen tovább jutni. Nekem ez a véleményem. Ugye közben volt egy válogatott mérkőzésünk is. Uh-huh. Hát mit nem mondjak, akár előtte a finn, akár a debreceni mérkőzés. Jó, hogy győzelemmel zártunk, de nem arról szólt, hogy óriási nagy csapatunk van. Van, aki támadta rosszit, van, aki nem. Hát minden esetre azt mondom, hogy persze nagyon nehéz úgy összerakni egy csapatot, hogy megfeleljen a kérésnek, hogy jöjjenek fiatalok is. Hát
0: igen.
1: Azt mondom, szeptemberig van idő, eldőlhet sokféleképpen. Hát itt van a másik jelenleg is zajló kajakkenú Európa-bajnokság Portugáliában. Én úgy gondolom, hogy az már viszont nagyon régen volt, hogy a mai és a holnapi döntő...
0: Meg...
1: összesítve a itt indulása jogán. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon derék helytállás, és ki tudja, hogy ez élen szempontjából majd hogy fog megnyilvánulni. Hát ugye szó esett a műsorban is a Guri Blankának az aranyérméről, ami kitűnő teljesítmény volt, és a másik a tizedik helyen végzőt elősítának, hát tehe volt végül is, azt lehet mondani,
0: igen,
1: hogy a tizedik hely jutott számára. Hát ugye a kézilabda.
0: Na, rajta.
1: Hát ezen ugye csúsztunk akkor át a kézilabdába, hogy egyrészt ha abból indulunk ki, hogy a magyar férfi kézilabda válogatott védőfeleztésének
0: lőttek. Hát sajnos, igen.
1: Ha megnézem, kapta ki csapatot, én nem azt mondom, hogy helyettünk, mert van más ország is, aki lemaradt, hogy Törökország és Szaúd-Arábia kapta meg a szabadkártyát.
0: Hát
1: ebben az egyben ilyesnek igazat adok, hogy itt tulajdonképpen nem a sportdiplomácia döntött.
0: Ez így van sajnos.
1: És azt hiszem, hogy ezzel sok mindent el lehet mondani, hogy most mi lesz a csapatot irányító vezető edző sorsa, nem tudni, de egy ilyen általános közvélemény kutatásba beleolvastam, és egyáltalán nem lennének kíváncsiak az ott véleményt alkotó szurkolók külföldi vezetőedzőről, hiszen jelenleg Magyarországon is több kiváló szakember is van, aki alkalmas. Érdekes hírt olvastam a Debrecen női kézilabda csapatáról.
0: No, mit?
1: Hát Gábor azt mondja, hogy két okból Debrecen nem indul el a női kézilabda BL 2026-27-es idényével. Adtak meg egy szakmai szempontot, ami röviden annyi, hogy egy irányítóval nem lehet nekivágni egy ilyen mérkőzés sorozatnak. Hát úgy látszik, akkor itt nem számít a magyar bajnoki teljesítmény. Na de BL helyett majd indulnám az Európa Ligába. Hát azért nem tudom, hogy ennyire le kell becsülni ezt a ligát, hogy ide nem kell irányító.
0: Igen.
1: Na mindegy. A másik pedig, ez tényleg nem értem, és nem nagyon volt kedvem se belemenni, anyagi veszteség a BL.
0: Hát, hogy?
1: Nem tudom.
0: Nem tudom, tényleg. Hát, de legalább megindokolták egyáltalán, hogy miért, vagy csak ennyi. Csak ennyi, hogy... Meg szakadozik a vonal, Dénes. Menj el egy picit odébb, vagy fordulj el egy kicsit. Meg is szakadt. Hát akkor úgy látszik, majd akkor még egyszer kell próbálkozni. Akkor megpróbáljuk. Hát addig pedig azért természetesen, hát van ám itt nekünk nagyon sok szép zenénk, és akkor mindjárt hívom Dénest, mert nem tudom, miért szakadtunk meg.

0: Azt hiszem, hogy ez már öröklejtély maradt, hogy miért szakadtunk meg, miközben hát most nem, remélem, hogy akkor most megmaradunk együtt, jó? Na Dénes, hát akkor már is visszaadtam a szót.
1: Köszönöm szépen. Annál is inkább rátérve a Debrecenre, hiszen a női Final Four előtt zajlott a női ifjúsági Final Four, ahol bizony nagyon kevés lehetőség van arra, hogy a lányok több ezer ember előtt bizonyítsanak. Hát ebbe három magyar csapat jutott. A Győr, a Ferencváros és a Debrecen. És a Román Bukarest csapata. És ami az érdekesség, hogy ki nyerte meg.
0: Igen.
1: Oda Debrecen, ahol problémák vannak, megnyerte a mérkőzést hosszabbítás után, 33-33 lett, majd 41-39-re az 5 perces hosszabbításnál. Hát sajnálom, hogy így egy csapat, akinek erre lehetősége van, és megmutatta magát már a BL-ben, idén nem ér ezzel a lehetőséggel.
0: Sajnos.
1: Hát ők tudják, hogy mi a tényleges oka ennek a távolmaradásnak.
0: Nem tudni. Hát de mint olyan sok mindent nem tudni a foci csapatoknál sem.
1: Hát a vízilabda meg egy sajnálatos dolog volt. Én úgy gondolom, hogy a fiúk, lányok a Ferencváros részéről ugyanabba a gödörbe léptek, idézőjelbe a gödört a vízbe, mert a 5 méteres dobások nem sikerültek se a fiúknak,
0: is.
1: Se a lányoknak, de ez feltűnően, ami a nőknél jött, az, hogy egyetlen egy büntetőt nem dobtunk be.
0: Igen.
1: Hát én úgy gondolom, hogy Ferencvárosnak volt már egy pár ilyen mérkőzése, hogy egyáltalán van-e a forgatókönyvben olyan, hogy egyetlen egy büntetőt nem dobtak be?
0: Hát én sem emlékszem ilyenre.
1: Azt hiszem, ez egy külön értékelés vagy megbeszélésnek a tárgya lesz majd. Attól függetlenül az, hogy a Ferencváros itt bejutott, ez viszont siker volt a Ferencváros számára, hiszen ez volt az első alkalom, hogy BL döntőt játszhatott a Ferencváros.
0: Igen, igen. Hát tényleg zajlik az élet, és mindenhol, és akkor evezést is említettél. Mármint mielőtt még bekapcsoltalak. No.
1: Amit én említettem előtte, én úgy emlékszek, hogy a ifjúsági BL-ről
0: igen.
1: Látottam veled egy-két mondatot. Uh-huh. Ez most azért itt most összességében megvett, mert ugye a ifjúsági BL döntőt a Debrecen csapata nyerte meg, ahogy említettem.
0: Igen.
1: A döntőben a román együttes verte meg, még a harmadik hely a Győr-Ferencváros mérkőzésen elsöpölő győri győzelem, már 10 gólos vereséget szenvedett a Ferencváros. Uh-huh. De minden esetre azon is mondtam, hogy ez egy a lányok szemszögéből és egyáltalán, hogy ennyi néző előtt, ami az NBN-ben volt, már bizony ő náluk is már több ezer ember ült a lelátókban.
0: Így van. Jó, hát akkor maradjunk ennyiben, Dénes, és akkor a tippek gondolom megvannak.
1: Igen, megvannak. Hát érdekes mérkőzésnek fogom tartani ezt. Hát a feleségem az ugye rendületlen az egyedről.
0: Azt már beírom mindig, igen.
1: Én magam részéről 2-0.
0: Na hát akkor végre nem csak 2-1-ek vannak, hanem 2-0 is, igen.
1: Katak 3-1.
0: 3-1.
1: És a Csaba is visszatért a 2-2-höz.
0: Egyébként csak említem, hogy nem Katácsról szólt ki, Popovics pedig a múlt hetitő eltalálta, úgy emlékszem.
1: Igen, hát gratulálok a
0: hihetetnek. Mindenféleképpen. Mindenféleképpen, de hát Katának is, mert az igen. Na, hát akkor Dénes, körülbelül akkor ennyi van, és akkor csak annyit tudok mondani, hogy mindenki vigyázzon magára, jó étvágyat a közelgő ebédhez, És talán már legalább nem lesz akkor a marha nagy szél, mint két napig volt.
1: Így van, de hát itt állunk jelen pillanatban, csendesen viselkedik az időjárás, még a falevelek se akarnak megmozdulni.
0: Még ez a szerencse.
1: De van szépen borulva is, hogy éjszakában is volt egy kisebb eső. Hát, a föld úgy beírta a heti bőséges esőállás, mintha soha nem látott volna vizet még a talaj.
0: Így van. Jó, Dénes, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál. Vigyázzatok magatokra, és ha előbb nem, akkor jövő héten találkozunk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Mindenkinek kellemes jó hétvégét kívánok. Vigyázzunk magunkra és másokra is.
0: Köszönöm szépen.
1: Szervusz, Gábor. Szervusz, köszönöm.
0: Hát akkor megyünk tovább. Azt mondja, hogy hiányzol, de hát nem én mondom ezt, hanem Kylie Minogue.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Itt a vége fuss el véle, Molnár Ferenc a vonalban, halló Kapuvár, halló, halló.
1: Köszöntök mindenkit, Kapuvára 22 fok van, felhős, minimális szél, talán egy 10 km per órás kis
0: az
1: felhő van, de valahogy ez nem jó ez az időjárás.
0: Egyáltalán nem. Hát én a műsor elején elmondtam, hogy majd a jövő hét végére olyan péntek körül akkor tér vissza megint a nyár. Na most hát itt a korábbiakban is elmeséltük és el is meséljük mindig, hogy nem csak foci van a világon. És hát ezt kollégákkal, hallgatókkal is mindig megbeszéljük, hogy ha van egy, mit tudom én, harmadrangú foci esemény, vagy egy Forma 1-es szabad edzés, az előbb mondják be, mint az olyan dolgokat más sportágakban, ahol világbajnokok vagyunk és minden. Hát nem tudom, megoszlanak a vélemények, itt nyilatkozatokat már említettem itt a korábbiakban, hogy van, aki azt mondja, hogy gyenge a színvonal, és egyáltalán az egész rendezés, mások meg azt mondják, hogy érdekesek a futballmeccsek, akkor itt a nézőszámról össze-vissza beszél a FIFA, hogy ennyien vannak, annyian vannak, de nem hallottál minket, a legnagyobb baromság az, hogy itt nem csak a bulvár sajtó, hanem Guadalajarában egy csomó széksor, félig meddig üres volt a stadion, és a FIFA azt nyilatkozta a vezetőség, hogy hát tulajdonképpen itt nem mindenki ott volt, csak sokan ácsorogtak a folyosón. Hát ezek azért mennek oda focit nézni. Na mindegy.
1: Hát Gábor, az a baj, hogy annyira kifordult ez a világban, és bocsánat, hogy ezt mondom, hogy itt elkezdődött, hogy azok az emberek, akik országokat irányítanak, saját hazánkat is mondhatom, vagy bármelyiket, össze-vissza hazudozhatnak mindenféle következmény nélkül, és sajnos ők lettek a követendők, vagy ők, akiket fölemelnek, szentesítenek. Itt van például tenap az öttus
0: a Gozi Blanka. Igen.
1: Olyan gyönyörű volt nézni, olyan jó volt nézni ezt a versenyt, bocsánat, tudom, elfogult vagyok egy kicsit.
0: Én is belenéztem.
1: De öröm nézni ezt a kislányt, ahogy versenyez.
0: Igen.
1: Könyörgöm, látszott rajta, és amikor az utolsó kör, illetve bocsánat, a negyedik körnél előzte meg a svájci csajt, olyan okosan versenyezett, hogy félelmetes, és ilyen emberek nincsenek fölemelve. Nincs olyan úgy, tehát nem tudom úgy kinyitni a hírkeresőt, vagy bármit, hogy a Szoboszlai, Kerkez, Ducsák, ez a három valahogy ne jelenjen
0: ja.
1: meg. Könyörgöm már, tehát elnézést, tehát ennek a kislánynak is annyi munka van ez a világkupa sorozatban, hogy félelmetes, hetente mindenhol, mindig máshol, és ott vannak a magyar atléták Stockholmban most is, jó helyezés, nem értek el, de ott voltak. És semmi. Még egy szalagszímet se érjön ennek a nemzeti sportba.
0: Hát igen, és a másik pedig, hogy hát most is itt vannak a nagyszerű eredmények, a vízipólós lányok, akkor szóval mindenhol vannak, és valahogy nem kezelik a helyükön őket. És itt hát már az öttusáról beszélünk. Hát itt van, aki most ugye nem indult, mert majd az EB-re megy, a Gulyás Michel is. Szóval ott vagyunk a világ élvonalában, és 26. helyen beszélnek róla.
1: És nézhetővé tették a bocsánat, tehát féltem, hogy mi lesz a lovaglás helyett, hogyha eltűnik a lovaglás a tradicionális
0: helyen.
1: És döbbenetesen látványosá tették ezzel az akadályversenyet, plusz az, hogy a lövészetet beletették a futásba.
0: Tehát igen.
1: Nagyon jó, akkor ott a triathlon, vannak ezek a gyors, rapid triathlon versenyek, ami három kör
0: igen.
1: kisebb, totál nézhető. Ugye a foci az a legnagyobb marketing, sajnos már 90%-ban marketing, 10%-ban sport.
0: Na persze.
1: És elvesztette, tehát sokszor itt most is ma reggel is eszembe jutott az argentin 78-as argentin világbajnokság. Mm-hmm. Mi azokat az embereket szeretjük, Royce, uh-huh. tehát a Nyirasi, Töröcsik, és ami a legjobban bánt, a Vételi Lajosnak a megnyilvánulása most már. Tehát most már azt mondom, hogy egy kicsit gondolkodjon el. Én nem akarom bántani, elért, amit elért,
0: így van.
1: Nem tudjon itt miért, de azért a szavaim most már meg kéne gondolnia, és nem féltékenynek lenni egy fiatalabbra.
0: Igen.
1: Másképp el, mert őtől még pozitívumot nem hallottam semmilyen szintű, csak a negatív dolgok jönnek szinte belőle. Az, hogy ő megsértődött a világra, arról ő tehet, hogy a világot meg nem érdekli ő. Tehát
0: eljutott idáig.
1: Igen.
0: Jó.
1: Bocsánat.
0: Na jó, akkor maradjunk ennyiben, és akkor, ha még nem tudod, akkor én most Már is mondom, de hát ugye foci VB van, hát a természetesen igen. Ilyenkor arra tippelünk. Múlt hát itt 8 a magyar-kazak meccset 8-an eltalálták, sorsoltunk. És akkor most pedig holnap van a meccs, este 10-kor, magyar idő szerint. Hollandia-Japán.
1: Ó, 4-1 a hollandoknak.
0: 4-1. Akkor ez egy jó bátor.
1: Bocsánat, hogy ezek a kitiltások, eltiltások csapatoknak a gánai játékos nem engedik most be.
0: Igen.
1: Olyan egy nevetséges, ezt a politikát nem lehetett volna leverően a sportnak 40 napra félretenni.
0: Hát így kellett volna. Róla. Hát így meg a Palesztin Futball Szövetség kapitánynak volt akkreditációja, mégsem léphetett be, igen. És aztán meg a balhé, mert ott lobogtatták az iráni zászlót, mert az irániak igen. Mégis bemehettek. Hát szóval nem tudom, nem tudom. Nem, nagyon
1: de nem baj.
0: Hát
1: a
0: nem
1: sport
0: baj.
1: A sport. A sport. A sportolók azok megteszik, amit tudnak, a politika meg maradjon már ott, ahol
0: így van, jó, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál,
1: köszönöm,
0: és akkor hajrá.
1: Nagyon köszönöm, nagyon mindenkinek. Köszönöm,
0: szintén, minden jót. Minden jót.
2: 2026-ban is együtt. Poptarisztja.hu, a nosztalgia hangja.

Sárkány Ferének nem tudtam gratulálni, nem hívott. Sárosi Ágit is próbáltam, de hát akkor nyilván más elfoglaltságuk van. Hát van még néhány perc, aki esetleg még tippelne szeretne a Hollandia-Japán mérkőzésre, még egy-két percig azért megteheti.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.

Yes, maybe, perhaps, yes.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.
2: Wanna be with you in everything I do. I wanna see you every day and night. When I was so lonely, I felt this strong desire to love, but it went to

Ketten vagy rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Poptarisznya .hu-t. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya. Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu
2: Kedves hallgató.
3: Ó, igen.
2: Kedves hallgató.
4: Kapsz matricát.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás. Veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
0: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a Zeneverzum. Itt a poptarisznya.hu-n.

a Sandra Ura. És várom a további helyzetjelentéseket kerti partikról. Zeneverzumot élvező szomszédokról. Minden egyébről.

annyira józanok, hogy el se tudom neked mondani, ki se tudom magam fejezni. Így meg se próbálom. Ma érd be a zenével.

Gyere, figyeled, mi történik a nagyvilágban, nem a politikában. Nem a televízióban, nem a híradóban, nem erre gondolok. Arra gondolok, hogy mi történik fenn a fejünk felett. Mit csinál a bolygó? Mit csinál a napocska? Miket produkál a hold?

Bizony ennél sokkal több van. Nekünk a zene jutott, mi a zenék keresztül tudunk összekapcsolódni. Tehát most kérlek szépen, csukd be a szemed, gondolj ide előre, ide a mellkasodra, tudod, négyes csakra, ide a szíved területére. Kezd el összegyűjteni az összes szeretetet, ami benned van. És kezd itt el megtelni, itt elől, a mellkasodba.

Mondta addig, amíg egyszer csak azt érzed, hogy be nem fér el több. Ki kell, hogy enged? Útjára kell, bocsásd! Na gyere, csináljuk! Ma mindenképp csináljuk. A jóga világnapja van. A nyár első napja. Nyári napforduló. És még minden más.

Mikrofon. Hogy vagytok?

van. Akár rendszeresen, akár csak ma. Ennek ma utána megyünk. Ilyet többet nem fordulhat elő. Én majd nagyon néztem mindent. Maximum ez a kis huncut számítógép csinálhat bármit, amire én nem látok le. Rá. De majd az én popom megfejti.

Én nem tudom, csak próbálok alkalmazkodni. Hát mert tudod, muszáj. Mert ha nem, akkor is ez van.

0: A nyári napforduló vagy litha, egy különleges időszak, amely tele van hagyományokkal, rituálékkal, amelyek az év legfényesebb napját ünneplik. Ma érdemes bőségszertartást, termékenységi rituálét és áldást hozó szertartást végezni. Ez az energia, ami most körülvesz, az egész nyarat meghatározza. Fokozódnak az érzéseid, melyeket megteremtesz, felfedezed az eddigi elrejtett belső erőidet, és ébredezik majd az alkotó erőd is. Ez egy olyan új időszak kezdete, amikor az életünk könnyedebbé, eredményesebbé válik, és megnő a biztonságérzetünk. A kiteljesedés szinte kézzelfogható, önmagunk ismerete is egy magasabb szinten jár, és a mostani fordulópont segít, hogy tudatosítsuk, honnan indultunk, és hogy hol tartunk most. Köszönöm, drágám!
1: 2 óra kikapcsolódás a Zeneverzumban Hudák Misivel.
2: Engedd el magad!
0: Tudod, nem győzöm hangsúlyozni, de nagyon különleges időszak.

Hölgyeim és uraim, Kim Vajdala. Jöttél, ez beégett nekem. De már

Ha mi ez, ha nem ez? Mi ez, ha ez nem a Dolce Vita? Az édes élet, igaz? Az ilyen nagyon finom, főleg szombat este.

Valami legyen még! Valami lesz! Atya Isten, de jó zenék ezek, te jó Isten! És nem azért, mert a napfényes Itália jut róla eszembe, hanem azért azok a gondtalan gyerekévek.

0: Vegyünk elő azokból néhányat.
1: Az univerzum tágul, a régi zenék pedig egyre színesebbek. Egyre színesebbek.
2: Zeneverzum, Hudák Misivel.
0: Mondd azért figyeld a különbséget,

0: Zeneverzum.
1: Dalok csak nagyoknak.
2: Ma este mindenképpen a Hargitai Gobi húzott ki a slamasztikából.

0: finomságok, ínyenségek.
1: Ez a Zeneverzum.
2: Na hát, ha nem merül a telefon, és egy kicsi van még benned.

0: Kisír. Én nem.
1: Ja de!
0: Mit osztam neked a végére, te jó Isten? Tegnap, amikor rátaláltam, csak álltam itt a helyemen, és hagytam, hogy átjárjon. Nem is tegnap volt, tegnap előtt. Csütörtök este. Tudod, mindig marad valami mély, magvas dolog a végére. És több mint 20 éve nincs velünk a hölgy.

No, drágám, valahogy így. Így szírdok a bolondok. Hangosan.

Na, olyan dolgot osztam neked ide a végére, ami engem nagyon felkavart, ami azt hiszem, hogy az egész életemen át pontosan úgy, mint ezek a dalok elkísértek. Egyszer meséltem neked, hogy mentem Belgiumba oda-vissza, és egyetlen egy CD-t hallgattunk oda is, vissza is, és megállás nélkül ment az autó. 2003. augusztus 15-én a Farkasréti temetőben ez a dal szólt az ő temetésén, megszólalt, és ez egy különleges dal, mert ez nem egészen az eredeti, hanem ez egy remix, ha úgy nevezzük. Mégis azt gondolom, hogy egészen méltó ehhez az egészhez, vagy nem is tudom, hogy lehet ez egészen méltó hozzá, de mindenképpen egy része, egy darabja, és egy darabot belőlem is elvitt.

Cserát és Zsuzsa tragikusan hirtelen halála, én azt gondolom mindannyiunkból, vagy nagyon-nagyon sokunkból elvitt egy jó részt, egy jó darabot. Belőle mindenképp. Az emberek azt hiszik, hogy a lélektárs olyan valaki, aki tökéletesen illik hozzájuk, és pont ezt keresi mindenki. Az igazi lélektárs azonban tükör, az az ember, aki irányítja a figyelmedet mindarra, ami visszahúz, és így változtatni tudsz az életeden. Elizabeth Gilbert. Az utolsó pillanatban eszembe jutott, hogy nem így akartam ilyen szomorúan, ha lehet ezt mondani, hogy szomorúan, az élet ilyen egyébként. A szomorút azt mi tesszük hozzá? Az élet az csak van, az történik. Tehát, hogy a fejünkben lévő programok alapján mondjuk azt, hogy ez szomorú vagy nem szomorú, 55 esztendő, nagyon-nagyon tartalmas 55 esztendőt hagyott itt Cserháti Zsuzsa, nagyon-nagyon sok CD-m, CD-válogatásom, Bakelit lemezem van tőle, nagyon-nagyon sok emlékem, és lehetett volna még. De lehetett volna még Cipőtől, és nagyon sok mindenki mástól. Azt találtam ki, hogy ezt az itálos estét nem ezzel fogom befejezni, hanem azzal fogom befejezni, hogy kívánok mindenkinek nyugodalmas, ragyogó, csillagos, szép jó éjszakát.

Igen, nem is volt iskolában. Nagyon nagy dicséretem neki. Fantasztikusan végeztem a harmadik osztályt, a harmadik A osztályt. Nagyon különleges gyerek.

0: Köszönöm, hogy ez a rádió elmúlt 14 esztendős. Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz eljutni, menjetek együtt. Ezek az afrikaiak, micsoda bölcsek. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem 97 egyszer, és a jövő hetet meglátjuk, meg fogjátok látni a délután. Ha van már poszt, akkor mindenképpen az azt jelenti, hogy lesz az esti műsor is. Elképzelhető, simán elképzelhető. Jövő héten egy nagyon különleges hetem lesz, és ha jól feltöltődöm, akkor mindenképpen kapsz abból az energiából, amit én ott összegyűjtök. Nagyon-nagyon sokatokat olvastalak ma este, én nagyon-nagyon hálás vagyok értetek a teremtőnek, meg ennek az egész lehetőségnek, hogy itt lehetünk benne. Sziasztok, jó éjszakát!
1: Ez volt a két órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a Zeneverzum Udák Misivel.
2: Tartsatok velünk a jövő héten is, itt a poptarisznya.hu-n.
1: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Nektarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Music Story. A 80-as évek euro-italo diszkos slágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Aktarisnya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.